Kalbeger warren yindig lar. Warren yindig wanoit yim yang. Nagot yun na nyeli. Ba, nagot yun na kalkin yulari.